Zenét ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk. And God said, let there be a

ilyenben csak csapatás, és tömegveretés, csak megnyomod a gombot, és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenék kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Yeah.
1: You know what?

0: isn't my cup of tea.
1: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.hu.
5: 1988 was just the beginning.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Welcome to the dance.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: edzőpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Super DJ Radio. A Web Radio csak

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

én szólok, én vagyok, én élek, én na, nagyon jó, végre valami hangot is hallok magamból. Mindenkinek kellemetesen szép napot kívánok, Boriskát halljátok, élem, legyen egyben. 90-es évek ankétja, vagy megszokottatok tőlem, 90-es évek hétfőnként, és persze nyitóképpen egy jó kis kellemes dal, aztán majd fölpörgetjük ezt a szettet is, hogy megszokottátok ezt is tőlem mostanában. Bambi jó, vidor, vidás jó, ez egy jó kis átdolgozás, hogy YouTube után szabadon. Tartsatok ma is, nem sokára megérkezek a Viberre is. Természetesen üdvözlök mindenkit ott is. Nem is azok mögött, némiképpen kipihent Boriska.

annak kérem szépen, hogy Csörgös Osztornak is kérem, ezt szétlapot kívánok, hogy Geringer Norbertet is üdvözlöm, hogy írja nekem, hogy nagyon szeretem a Gyuradász, hogy most lesz belőle részed egyébként, vagy lesz belőle részed amúgy is, és Kisa István úrnak is kérem, ezt szétlapot családilag, üdvözlök mindenkit, kicsit egy csokolom, jó napot kívánok, Guten Abend, a napszak, magatokat, dobri gyerny,

90-es évek legjobb, 98 bogló következő kis remixen. Jól lesz megoldásra van szó a Master is Lager, Pump Up the Jam, a dal pedig adja magát. Technosonic kicsit másképpen, amolyan 98-es.

0: köszönöm szépen, és akkor itt vagytok már hétfőn délőtt. Ilyen nekünk egyik az. Szia Boriska, szét a fogy, jó adást kívánok, imádom! Ezeket a zenéket, amik most szólnak, jó indítás a hétre, üdvözlet, és mindjárt megyek tovább a szövegbe. Győrből, na hát nem is annyira messze tőlünket a Zserika. Pusztantom az árkádokat.
1: Ma csak élvezd az életet, örülj, aminek csak...
0: Új kedves kollégánkat, Bazsiról megtudtam, hogy ő szokott kertészkedni. Vagy marihuánát ültet. Arra gondolt, hogy egyébként csak úgy kertészkedik a kis kertjében. Vagy még az lehet, most kitaláltam magamnak, szelet vet, és éppen avartja a vihart. Van-e olyan a jó munka, kedves Bazsi? Igen, amiért nagyon sokat fizetnek, az mindig jó munka. Mazsinak is kellemesen szép napot kívánok, prosperáló, szép hetet mindannyiatoknak.

Igen, ez a mosoly, paradicsomok, humoluborkák, bics, kelkáposzták, és kacagó, gyönyörű szőlőszemek. Hogy ezt ki ne hagyjam. Két pasi véletlenül összetolja a bevásárló kocsiját a Spárban. Jaj, bocsánat, csak a feleségemet keresem. Maga is a feleségét keresem, magáé, hogy néz ki? Hát az enyém gyönyörű, hosszú combú, vékony, nagymellű, szőke, hosszú és a magáé. Hát hagyjuk az enyémet, keressük meg a magáét. Na, Melike, legyél az én tündöklő csillagom. Hogy gondolod azt, te Pisti? Este gyere fel és reggel tűnjel. Két birka pásztor beszélget. Neked hány birkád van? Fogalmam sincs, hogy nem tudsz. Hát akár ránszor megpróbáltam megszámolni őket, elaludtam. Jó! Ajánlom, azt akarjuk a túrát megnézni mindenkinek, ami úgy végződik, hogy lett maga három bárány.

Vicky Dolivaghi dizendo aqui o Ludwig van Beethoven. Palas por pur Adelaide. Telefon, mikrofon, nagypapa, nézhetőbbiek.

Elvesztem a 0675-95-95-ös bizony, és van egy mobil telefonszám, ehhez a buliszkás bulikról lehet érdeklődni nálam. 0-32-19-48-07. És tisztelettel kérdezem a mai morgásban, hogy mi a helyzet a 60-as korosztályjal, hogy mi a meret kuki történik velük mostanában. Tisztelt a kivételnek, természetesen az vegye magára, akinek inge az, akinek az, az tényleg tessen már elöltözködni végre, ősz van. Gyerekek! Az egyik tolakszik, de mind a barom. Teljesen fölöstegesen, tehát üres buszon is ő akar mindenképpen elsőnek fölérni. Voltam útkel egy olyan, hogy leszállt a banyatankal, úgy ment át a lábamon. Annyit mondok, közben telefonját nyomkodta, ránézett a néni, és azt mondta, hogy bazd meg. Nem tudom, hogy ezt hiszi, hogy engem úgy hívnak, vagy nem tudom, vagy a köszönöm helyett akarta mondani. Nem volt előttem féknyomöcsém. De a legdurvább, és ez viszont nem annyira vicces. Teljesen mindegy, hogy kinek milyen körülményei vannak, hogy a csecsemőtől meg a kislánytól oda készített üdítős üveget elviszi a néni, mert ő leadja a mohuba, és úgy kell számon kéne, legyen kedves gyorsan visszaadni, na az már nagyon gáz. Engem a nagyszülők neveltek, idősek neveltek, a kezük tört volna le inkább, mint hogy ők valakinek a valamit elvigyék. Tehát akkor tisztelendő dolog, ugye azt tudjuk elérni az idős embereknek a legnagyobb viselni, hogy eddig nem haltak meg, és ez tök jó. Mindenkinek van biztos kedves nagyja, meg nagypapája. Hát én vagyok ilyen szerencsévet, hogy belefutok ezekből a korosztályokból, olyanok, akikkel valami, nem tudom mi történt, de hogy így kiveszed belőlük a modor. Meg az erkölcsi érzék, hogy így... Egyiket úgy kellett, hát majdnem, hogy megfenyegetni, hogy rálépek neköz hanyatlökön, mert utca közepén elővette a brét, és ő neki kellett húgyozni. Hogy így? Ez is valakinek a nagypapája. De szívem szerint, hogyha nem attól tartottam volna, hogy van ott kamera, úgy tökön rugom, hogy még mindig repül. Tehát, hogy így legyünk már egy picikét. Én elhiszem, hogy nagyon fájdalmas is tud lenni az öregkor, meg sok depressziós idős van, és ezt nagyon sajnálom. Nem megoldás, hogyha onnan is állunk a többiekkel, és akkor nekiállunk ilyen dolgokat csinálni, meg polgát pukkasztani. Ugye nagyon szépen kérek mindenkit, aki lát ilyen honfitársunkat, és persze, tessük akkor, hogy ne engedjük ezeket az embereket, és igenis, emeljük fel a hangunkat, és ne azt nézzük, hogy hát idős neki szabad, nem? Társadalmi együttélésnek vannak iratlan szabályai, tessék őket betartani. Én mindenkinek nagyon szépen kérem, hogy gondoljanak. Én viszont nem tudok már jó fejlenni ezekkel az emberekkel kapcsolatban, és ez nálam, hogy én ismerem magamat, ez csak rosszabb lesz. Úgyhogy ennyi volt a mai morgás, köszönöm. Mindjárt mondok időjárás előrejelzést.

De mondja a Meli, legyen olyan pontos az ember, hogy nem is mohus, tehát visszaváltatós üveget zsákmányolt a néni, hanem ilyen szívószálas dobozost fogta, és elvittek a gyerekek, kisgyerekek, és fordul oda anyuka, és nincs ott a doboz. De szerinted? És először a néni úgy csinált, mintha nem hallotta volna. Csak hát ugye aztán páran oda mentünk, meg oda szóltunk, és kénytelen volt visszaadni. És tudjátok, mi a legszörnyűbb, hogy nem igen volt benne szégyenérzet. Gyerekektől. Ezt tudjuk egyébként, hogy börtönökben is úgy van ez, hogyha mondjuk aki egy óvodába törve, erre is van sajnos példa, vagy ilyesmi, akik nagyon szívesen beviszik a WC helységbe, ahol nincsen a zárkában kamera, és kicsit másképpen jön ki. És most nem arra gondolok, hogy Gáborból Gabriella lesz. Egyébként üdvözlik a Gabikat természetesen. Igen, időjárás. Everybody, one of them, random, szabadon.

Kal azt fogja nektek, hát ecsetelni, meg boncolgatni a Júlcsa, azért szomorú mell a melle homorú. Hát, milyen lett a homorú mell? Ja Istenem, vesenek a belemenni. Ez is egy morgás téma lesz majd, hogy mi történt a mai fiatal lányokkal.

uniós információ időjárás jelentés előtt még. Világbajnoki bronzérmmel fejezte be a limasszói mélységi szabadtüdős bulvárúszó világbajnokságot. Ez milyen szép hosszú mondat. Tehát limasszói mélységi szabadtüdős bulvárúszó világbajnokságot bronzérmmel végezte Törőcsik Zsófi, a történelmi világ csúcstartó világbajnok és a világjátékok győztes a magyar klasszis záróalapon monopin, azaz egy úszonyos számba figyelj, 108 méterig jutott. Nem fölfel a levegőbe, nem előre a kocsmáig, lefele a vízbe, öcsém. Törőcsik mellett megvédte összetett világbajnoki címét is, így két aranyéremmel, egy bronzzal és egy világcsúcssal és összetett elsősége zárta a ciprusi VB-t. Megint csak mondanám, hogy a celebekről, meg az összes semmire kellőkről van tele a média, és kihagyunk egy ilyen nevet, mint a Törőcsik Zsófi, még egyszer mondom. Ez egy világbajnokság, ciprusi VB. És ugye ennek azért van kockázata, tehát azt, ha mellé rúgsz a labdának, ma azt kiröhögnek. Itt, ha nem sikerül jól a mélység, akkor ott is marad. Úgyhogy még egyszer mondom, Törőcsik Zsófi érmeit. Megvédte a világbajnoki címet, két aranyérem, egy bronz, egy világcsúcs és összetett elsőség. Na, a világ legjobbja a csajszín. Gratulálunk, Zsófi! Mr. Kasanova,

Na közben Csányi Jánosnak kellemes szélve, aki vele kontaktam, úgyhogy buongiorno, mert Olaszországból ír és üdvözlöm mindenkit. Szervusz, szervusz, szervusz! Heidi Bajdi!

nagyon szép előfényes őszi időnk van, gyengén felelősen 12 Celsius fokot mérhetünk, őszirúha mindenképpen legyen már rajtunk, meg legyen velünk, egy hétvan napsütést időnként megzavarhatják a felhők, csapadéka nem kell számítsunk, 16 fok lesz a maximum hőmérséklet. A távolabbi kilátások szerint egyébként stagnál az időjárás, hát hűvös napoknak érezhetjük ezt, hajnali fagy azért már előfordulhat, ettől függetlenül nem lehet panasz az időjárásra, mert hogy majd kedden napos gomoly felelős idő várható, szállott elős csapadéka sehol sem kell számítani. A hőmérséket kora reggel -1,8, a legmelegebb délutáni órákban 13-18 fok között alakul, szerdán aztán észak-nyugat felül megnövekszik, és délután viszont csökken, fölszakadozik a felhőzet. A légmozgás többnyire mérséket marad, reggel -3, +4, délután 13-19 fokot méretünk, hajnalban főleg a Dunától keletre eső fazdugos tajakon lehet, természetesen gyenge fagy. A tajakon, a tájakon akartani csak lemaradt itt az érkezett. Csütörtökön a hajnalra kezdődő pára és központok feloszlása után változóan gyakran erősen felerősített az ég, és kora reggel -1, és 9 délután 14 és 20 fokat méretünk, tehát nincs van az időjárásra, az őszi időjárás adja magát, nagyon szép, erről írnak a költők. Orvos meteorológia, hétben nem várható fronthatás, de reggel a hidegebb északkeleti tájakon felerősítettek a kopásos eredetű vízületi panaszok, a felelősebb idő déli tájakon negatívan hatott a hangulatra, továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvösebb időben pedig a melegebb réteges öltözet viselésére. Közlekedés, meteorológia. Hétfőn eleinte nyugaton, délnyugaton még találkozhatunk eső miatt vizes csúszós útszakaszokkal, délutánra megszűnik a csapadék, a naposabb északi északnyugati országban legyen nálunk napszemüveg. Pollenek is még szeretik az időjárást, de most már kicsit könnyebb velük élni. Alacsony a koncentráció, pázsisfő, csalánfélék, kenderfélék, nyugató, parlagfő, ürüm, gombák. Ezek vannak velünk. A balcsinál is hétfőn kezdetben sok lesz még a felhő, délután északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, délután 16-17 fok van, a vízhőmérséklet 15-20 fokos, természetesen nem fürödni, hanem sétálni, gyönyörködni a természetbe lehet, még akkor is, hogyha nem a legjobb formát mutatja éppen a Balaton. Fenti Pincsesszel megyünk tovább, közben mindjárt közlekedés info. Jövődal, ez a Mr. Personality.

9 14.46 a frissítés, közlekedési információk mindenkinek. Mi a helyzet az utakon? Hát az a helyzet, hogy terelést készítenek elő az M0-as autó déli szektorán, az M1-es autópálya felvezető oldalon, a 18 és 15-ös kilométer között a Csepel és Halászelek csomópontok között. Távolabb továbbra is ezen az oldalon haladva az Annahegyi pihenőhely előtt 6-os kilométernél egy műszaki hibás kisbusz elfoglalja szintén a legbelső sávot, amiatt 2 kilométeres tolódás alakult ki, nem 2 méteres bizony. Úgyhogy egyébként az érintett szakaszon az elterelésnél is időszakosan a legbelső sávot zárták le. Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autó csomópontja között új terelés építettek, a 22-es és 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sáv járható, Röszke felé a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-as autót az autó útra szeretne fölhajtani, az áteret belső sávon nem tudja ezt megközelíteni, így ugye maradjon a saját oldalán. Az M7-es autópályán is kiépítették az új terelést, méghozzá az Érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között a Letenye felé vezető oldalon lezártak a külső és leálló sávot, a 15-ös kilométernél zajlik a burkolat felújítás, ez nagyon rápélt arra az út, csak mondom, a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, illetve Budapest felé a középső és a külső sáv járható. Figyeljetek nagyon ezekre az információkra, mert hamar megkavarja az embert és kész a baleset, ami ne legyen, mert vigyázzatok magatokra, Boriszkára, szépanyagra, kerekvilágra, kockasajtra, mindenkinek közlekedése, mert ugye tudjátok, hogy hazavárnak mindenkit, meg persze oda is, ahova elindult, talán még egy jó ebédre is. Ami lehet, hogy bolonyai?

Kemper Dani nem csak sör, hanem mondjuk úgy, hogy szomszédok szakértő is. Hozott egy nagyon-nagyon jó kosodállatot. Ez tényleg az igazi 80-as évek elejét idéző kocsmahivatal. Oli Kakuk söröző Encsen a vasút és a buszfaludvar mellett szerencsés helyen. Hát nem annyira tiszta a környék, a belső tér viszont nagyon gyönyörű. Kőványai reklámos, mindenféle molinók találhatók, de zseniális van megcsinálva. Van valami a falon, amit én nem tudtam megfejteni, de árammal működik, hát nem tévé, mert rosszában van. Én úgy tudom elképzelni, hogy ez valami fűtőeszköz lehet, de nem merek el véget venni, valami különleges eszköz, lehet valami bejárat Narniában, nem tudom. Belülről igazi érdekes módon a belső tér, mint a régi kocsmákban, nem tudom, észrevettétek, vagy tudjátok-e, a belső tér, gyerekek, az mindig üres. És körbe vannak az asztalok, tehát fal mellett van asztal és fal mellett van szék, középen a bejárata szemben sosincs. Tudjátok, hogy miért? Igen, jól sejtétek azért, hogy a részegembert minél hamarabb ki lehessen dobni. Ezért látszik egyébként az ajtón is, hogy hát kifelé nyílik az ajtó, kocsma ajtó mindig kifelé nyílik. Nagy népi megfigyelés, ez pontosan azért van, hogy a kötözködő garázt, a vendéget nagyon gyorsan ki lehessen onnan billenteni, és ne vigye magával az asztalt meg a berendezést is. Úgyhogy ez ezért is klasszikus, egyébként nagyon-nagyon jó kis csapott kőbányaival lehet találkozni, viszont kártyában nem lehet fizetni, ez is adja az oldschoolitását. Tehát aki gondolja, és gondolom, hogy van ilyen, az Encsen látogassa meg Albert Dani találatát, ez a bizonyos buszpályaudvaron felüli Oli Kakuk söröző. Nagyon fontos dolog, hogy a Google nem jelöli ezt, tehát ott az Encseket meg kell kérdezni, és akkor mehet majd az Encsen bencsem. Na, megyünk tovább! Nem csak a Boriszkov. Mellékülünk még egy Captain Jacket, ez a Little Boy.

Kérem szépen, hétfőn tele lehetsz energiából is, legszívesebben azonnal belevágnál minden új feladatba. A munkahelyeden egy váratlan lehetőség kelteti fel az érdeklődésedet, de ne mondj igent addig, amíg nem látod a részleteket, este pedig engedd meg magadnak a pihenést, mert hogy szükséged lett rád a hét további részében kell az energia. Hát igen, ez mindig ilyen bikák. A hét elején különösen fontos lehet számodra a biztonság és a kiszámíthatóság, de a hétfő kisebb változtatásokat tartogathat. Ne feledd, nem minden váratlan fordulat jelent problémát, néha éppen ezek nyitják meg az utat valami jobb felé. Pénzügyi döntéseknél most a megfontoltság lehet a legjobb tanácsadó. Ikrek, mozgalmas hétfőre számítasz, amikor egyszerre több feladat és beszélgetés bizony megköveteleti a figyelmedet, a munkahelyen egy spontán javaslatot kedvező fogadtatásra találhat, különösen akkor, ha világosan megfogalmazod az elképzeléseidet, ha valaki tanácsot kér tőled, előbb hallgass végig, milyen megoldást kínálnál. Bizony, rákok, a hétfő érzékenyebben érinthet a megszokottnál, különösen akkor a környezetedben valaki türelmetlenül viselkedik, hol a kávén. A munkahelyeden érdemes világosan meghozni a határaidat, mert könnyen ráthárítanak olyan feladatokat is, amelyek nem hozzá tartoznak. Este az otthonod nyugalma segít visszanyerni az egyensúlyodat, mondjuk ne állj például oroszlán. Hétfő ismét megmutathatja, mennyire jól tudsz másokat lelkesíteni, különösen akkor a közös célért dolgoztok. Arra azonban vigyázz, hogy ne akarj minden döntést egyedül meghozni. A párkapcsolatodban fontos, hogy ne csak a saját elképzeléseidet képviseld, hanem a másik vágyaira is figyelj. Szűz! A hétes napján erős késztetést érezhetsz arra, hogy mindent rendszerez, megtervez és az ellenőrzésed alatt tarts. Ne feledd azonban, nem kell minden feladatot már hétfőn kipipálnod, a szerelemben pedig próbáld elengedni a túlzott elemzést, és hagyd, hogy a dolgok természetesen alakuljanak. Lami tendőr, mérlegek! Az új hold után hétfőn különösen alkalmas lehet arra, hogy újra gondold a személyes céljaidat, a munkahelyeden egy fontos döntés várhat rád, de nem szükséges azonnal állást foglalni. A szerelemben ne próbáld mindenáron fenntartani a harmóniát, a közben valami bánt. Skorpió! A hétfő itt az érzelmeket és feladatlan felismeréseket hozhat, különösen a magánéletedben. Nem kizárt, hogy valaki a múltadban újra eszedbe jut, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy vissza is kell térned hozzá. Az új hold utáni időszak segített elengedni egy régi-régi sérelmedet. Nyilasok! Lendületesen indulhat számodra a hét, és már hétfőn új tervekkel járhat az eszed. A munkahelyeden egy váratlan beszélgetés inspiráló ötleteket adhat, amelyet később érdemes lesz továbbfejlesztened. Ha valami nyugtalanít, nem menekülj belőle az újabb programokban, néha a csendes gondolkodás ez a legjobb megoldáshoz. Bakmin Boriszka! Hétfőn különösen céltudatos lehetsz, és már reggel pontosan tudhatod, mit szeretnél elérni a következő napokban. Az új hold után időszak kedvezhet a hosszú távú tervezésnek, de fontos, hogy ne helyezd túl nagy nyomást magadra. A munkahelyen egy felelősséges feladattal találhat meg, amely lehetőséget adhat a képességed bizonyítására, a magánéletedben viszont érdemes több rugalmasságot mutatni. A retrográd Vénusz egy régi barátsággal kapcsolatos kérdést is előhozhat, este próbáld félretenni a teendőket és tölts időt azokkal, akik igazából fontosak neked. Ja, Istenem, bizonytőknek azt írják, hogy a hétfő első napja izgalmas gondolatokat és új lehetőséget tartogathat, egy beszélgetés során olyan nézőpontokkal találkozhatsz, amely teljesen megvilágítja, ha ez egy régi-régi problémát, a szerelemben most a szabadság és a közelség közötti egyensúly lett a legfontosabb. Végül, de nem utolsó sorban a Hallák horoszkópja, viszont a hétfőn különösen inspiráló lehet számodra, és már a nap elején érezhet, hogy valami új van készülőben, a munkával egy kreatív ötletet értékesnek bizonyulhat, de pontos, hogy megvalósítást részleteire is tessék figyelni, ne vállald magadra mások összes problémáját, mert a saját lelki egyensúlyod is figyelmet érdemel, este a zene, az olvasás vagy a nyugodt séta bizony segít feltöltődni. Ez a mára szóló horoszkóp úgycsak jól fognak teljesülni, ne felejtsetek el Viber számunk 0670459995-ös, és van egy Boris Kás hívószám, bulikkal, rendezvényekkel, sztárvendégekkel kapcsolatos információk 0632-1148-07 csak hangban, és persze Lupi Sán, Dancing in the Angel, aztán megyünk Daturával tovább, Angeli Dominé, csak itt a Super DJ Rádióban.

témát. Érdekességek, tudjátok, miért a patkó szerencsejel képe? Kérem szépen, régi legendára lehet visszavezetni. Nagyon érdekelt, most pont egy bújtörösi filmben láttam, hogy beszólt a rendőröknek, hogy a patkó azért már mi már egy rendőrautóba. Na, hát kérem szépen, a patkó szerencse hozó erejéhez kapcsolódó legismertebb történet a 10. századbeli Angliából ered, főszereplője bizony is Canterbury Saint Dunstan, aki érsekké válás előtt kovácsként dolgozott, a legenda szerint egy maga az ördög jelent meg a műhelyébe, és arra kérte, hogy patkolja meg a lábát. Dunstan felismerte a látogatóját, és úgy döntött, hogy megleszkészteti. A patkot izzóvasból érintette, még olyan fájdalmasan erősített az ördög lábára, hogy bizony az ördög a monda szerint könyörögni kezdett a szabadulásáért. A kovács csak azzal a feltétellel vette le róla a vasat, ha megígéri, hogy soha nem tér olyan házba, amelynek bejárata fölött patkó függ. Innen a legenda. Történet szerint egyiket az ördög elfogadta a feltételt. A patkó így az otthon védelmének és a gonosz tábor tartásának jelképe lett. A patkónak egyiket magikus erőt tulajdonítottak, a boszorkányokat és a más ártó lényeket is tábor tartotta, mert állítólag a fém erre jó, ugye sok történet foglalkozik ezzel. A kovácsokat is különleges mestereknek tartották, hiszen a tűz és a vas segítségével formáltak át a kialakulásához. Például emlékeztető formát egyes hagyományok a patkó rögzítésére szolgáló lyukakon is társultak kérdelmek. Meg sok patkon szerencsésnek tartották. A patkok kiedésének irányában máig eltértek a vélemények, az egyik elkezelés szerint a két végének felfelé kell mutatnia, így a patkó U alakú edényként üti össze a szerencsét, és nem engedi, hogy az kifolyjon belőle, más hagyományokban a lefelé fordított patkot tartják megfelelőnek, ezek szerint a szerencse mindenkire ráárad, aki átalad alatt a patkó pedig védelmezőjelként őrködik a bejárat fölött. Hát erről szól a patkódás, úgyhogy szerintem sincsen azzal semmiben, nem kell jöttek el babonába hinni. De szerintem jó pofák a patkók. Egy bizony jön majd a tél. Előzenél 1997-ben Amadeus jön a Winter Dream.

valam, először félreolvastam a hírt, hogy Adolf Hitler, de nem, Anton Huber, hihetetlen, 74 évesen, ugyanis hát aki meg Hitler ötese lehetetlen, tehát 74 évesen körbetekerte a világot egy német férfi, Anton Huber 7 év alatt csaknem egy teljes földkörüli utat tett meg, hát nem annyira tekerte, azért, mert elektromos kerékpárról beszélünk. A bajorországi Pasternetben élő férfi nem hosszú, többnapos túrákkal gyűjtötte össze a lenyűgöző kilométer számot, rövidebb utakból állt össze az 50.000 kilométer, melyek elektromos kerékpárnak fedezeti számítógépre mutatott. Enni mindig hazamegyek, mondta nevetve a 79 éves férfi, amikor a helyi lap arról kérdezte, hogy jött össze ekkora távolság. Huber 2020 nyarán vásárolta a Centurio márkájú e-bike-ot egy közeli kerékpár üzletben, adott a számítása szerint átlagosan napi 23 kilométert is megtett vele. A bicikli egyébként még mindig ugyanazzal az aksival működik, na ezért ez már jó dolog, újkorában. Az aksit rendszerint két naponta feltölti, egy töltéssel 80 kilométert tud megtenni. Kétszer előfordult, hogy elfelejtette feltölteni, ilyenkor azonban nem fordult vissza, egyszerűen erősebben kellett tekerni, vagy az rásegítésről beszélünk. A bicikli csak akkor hagyja a garázsban, amikor síkosak az utak. Egyébként szélben, esőben és télen is útnak indul a hideg hónapokban. Kütetőkesztyűt visel, gumiabroncsot és belsőt pedig kétszer kellett cserélni, a hátsó gumit három alkalommal, ez nagyon jó. Egy ugyanannyiszor cserélt láncot és váltó fogaskereket is, befekte azért, ennél többször akad, de ezeket Huber rendszerint gyorsan saját maga megjavítja, tehát ért hozzá. Huber egyébként a rendszeres biciklizés és egészségének is jót tesz, legalábbis ő ezt gondolja. Úgy érzi a csíp, hogy a könnyebben mozog, a térdei pedig szintén hálásak a mozgásért, bár néhányszor elesett vagy rosszul szállt a kerékpárról, nem lett komolyabb baleset, hál' Istennek. Újabb 50.000 kilométert nagyon nem tervez, azt mondja, talán a 80. születésnapjára új biciklit kap, de most nem a rekordok érdekik, a legfontosabb, hogy egészséges maradja, fogalmazott, tényleg nagy élmény lehet, már azért kicsikét erősebb lett volna a történet, hogyha rendes biciklivel csinálja, hiszen Magyarországon erre is vannak példák, de természetesen gratulálunk a bácsinak.

magunk a WVision-nel, ez a Nakina Miksákat ünnepeljük, hogy neked Miksa barátomaknak a beszélve Miksa ugyan, de mindenki Miksának hívja, hogyha neki is megbeszél, László a Miksának és a Ladányban a 20-ai törökös nagyszerű énekesének és boldog lélebot kívánok minden Miksának egyébként, még a Miksa egyébként a Mikhába és a Mihály önállósult beszélzőjéből alakult, vannak érdekes névnapok, Szeráf, Edvin, a Tirzus, Maximilian, Rözső, Szemere és Szerapin a névnap is van ma, holnap az Edék és a Kálmának ünnepel, nem tudom, Ede ugye palindrom, ugye oda-vissza ki lehet mondani, csak úgy, mint a kézekék az ég. Na, a szülcsalacsot is mondanám még egyszer, nagyon boldog, szerepet kívánok mindenkinek, akinek mondom, hogy ma tartja, ilyen az élet. Jön egy

Pálmától ezt megtudhatjátok, 1902-ben viszont 124 éve a magyar labdarúgó válogatott első hivatalosi mérkőzését játszotta. Képzeljétek el, a csapatkapitány az a hajós Alpéd volt, aki olimpiai bajnok, úszó is volt egyben, amúgy Bécsben volt a mérkőzés, kikaptunk. 105 éve született Arthur Art Clocky, aki Gyurma figurák szereplésével készített filmeket, nem éli kacagni. 534 éve Kolumbusz Kristóf az Atlanti óceán hajóza meglátta Bahamák partjét, erre meg azt hitte India, ugye? Nem volt még GPS. 201 éve halt meg Váron Müller Ferenc József, osztrák származású kémikus, ásvány és földtudós. 135 éve született Keresztes Szent Terézia Benedikta, aki európai társvédő szentje, az árvák és mártírok védő szentje, roklamos volt, egyébként Edis Steinnek hívták. 1902-ben leleplezték Fadrusz János Mátyás Király szobrát, a klasszikus, gyönyörűséges, legendás kolozsvári főtéren. 99 éve Stalin lett Szovjetunió első számú vezetője. Aztán 94 éve született Wolf Hostel, német képzőművész festő szobrász. 91 éve pedig Luciano Pavarotti, többszörös Grammy-díjas olasz terror opera énekes. 90 éve Gömbös Gyula halála után új kormányt Darányi Kálmán alakította meg. Hát nem volt nagyon sokáig, egyébként kettő jogot miniszterelnök. 84 éve született Dózsa László színész, és 1953-ban született, 73 éve nagy kedvencem, Parti Nagy Lajos Kossuth Díjas költő, a Sárbogárdiólán, a Testangyal, a Fagyott Kutyalába, ezek nagyon-nagyon jó és nagyon szerethető regények, neki pedig boldog szülnapot kívánok, hiszen a jó egészségnek örvend, úgyhogy rá is nem csak emlékszünk, hanem mondhatjuk úgy, hogy kívánhatunk neki jókat, meg persze a műveit elismerjük, és el is kell.

masszív lirai dallal zárnám a sort, a 90-es évekből. We Don't Cry Deep Forest. Úgy hallgassa az esőt, ugye, mint a dalban. Megköszönöm a figyelmeteket. Holnap is érkezek, majd remélem velem tartotok, hallgassátok az Uber DJ Redőt, mert jó zenék mellett a kár. Élő műsorokkal is találkozottok majd. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmeteket, meg hogy a Boriszkát hallottátok, hogy hallgattátok. Sose legyen rossz a napotok, minna. Sziasztok!

0: ilyenben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Szuper DJ Rádió.

olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Csak neked zenélünk. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

picture this. A recording studio somewhere far, far away.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: I'm a freak.
1: Hungarian web radio station.
2: Super DJ Radio.
3: Tango.

Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk! Obsession.

0: to the top. It's not a secret, I love you. Hard times I'm going through. Lonely, yeah, that's what I am. Still hoping that you understand.
1: Hétfő délután 6 óra. 2026. október 12-e, és hát 4 perccel múlt 6 óra, a Super DJ Rádióba megérkezett az élő műsorvezetés. Üdvözöllek benneteket, Szatmári Zoltán Dreamer voltam, megpróbálok ebben a 2 órában is majd emlékeket ébreszteni. Itt nálatok, és hát csak nektek zenélni. A Viber számunk plusz 3670-4595-995. A Super DJ Radio Facebook csoportot tudnám javasolni, illetve a honlapunkat www.superradio.hu. Ide jertek, és természetesen a Viberünkben van egy Retrobox csoportunk, ami már meg is élet bizonyos szinten. Itt van velünk Józsi és Gábor, üdvözlöm őket, nagyon szeretettel, és természetesen István is, aki nekem általában privátban szokott írni, és jön az ő általa már megszokott kis regény. Csodás este felét kívánunk neked, kedves Dreamer, Erdélyből, Erdőszent Györgyből, az is a család, örül neked, hogy újra hallhatunk. Mint mindig, csodás este felét kívánunk mindenkinek, mindörökké, ámen. Ezt már én mondtam hozzá, és nem más. Hello Zoltán, hello Debrecen, és persze már váltunk. Isten áldja meg Zoltán uram. Látod, még össze is jött. Hát, köszöntelek én is benneteket, nagyon jó időtöltést kívánok. Remélem most már rá tudtok hangolódni arra is, hogy ne csak elköszönéskor, illetve hát beköszönéskor találkozunk, hanem mondjuk a zenék közben is egy kicsit megpörgetitek, és ugye jönnek azok a székely viccek, jönnek azok a székely mondások. Most nem mondom, hogy Székelyországból küldjetek ott abból a kis folyóból egy képet, de bármi jöhet. Na, úgyhogy ezzel kapcsolatban megyünk is gyorsan tovább. A Retrobox csoportban itt van még velünk Mónika, újabb 2 óra jó zenékkel. Azért az Auto DJ is elég jó zenéket szokott keverni, úgyhogy higgyétek el, az is nagyon jó. És itt van velünk Andrea, szió, szervusz, üdvözöllek, örülök, hogy itt vagy, érezd jól magad. És hát egy olyan előadó következik, amit nagyon ritkán szoktam játszani. Szerintem a Super DJ Rádióban még soha nem is játszottam. Mindezek ellenére fogadjátok ezt a csoportot is szeretettel. Egy jó kis retro csoportról van szó, úgyhogy ehhez kívánok nagyon jó szórakozást.
2: Dreamer a Retro Boxban úgy hozza vissza a retrót, hogy még a floppy lemezed is megkéri, hadd legyen a műsor DJ-je. When will I be famous?

0: Nagyon-nagyon jó, örülök annak, hogy már is volt, aki felismerte. És természetesen az nem más volt a Retrobox csoportból, mint Józsi, úgyhogy neki megy a pont, megy az ötös, egyébként ezt mutattam is, tehát ez volt a Brass, úgyhogy ez a dal is már retróban, feledőben, porosodóban volt, de aztán csak előkaptam. No, megérkezett hozzánk Bagyesz a hegesztő Csorvásról, üdvözöllek téged és minden szuper hallgatót, aki ma is a legjobb rádiót választotta a legjobb műsorvezetőkkel. Erre azt kell mondanom, hogy a délelőtt itt műsorvezetőként itt volt nektek Boriska, és ő 10-től 14 óráig volt hallható, és hát ugye a Retrobox, ami még a mai napon szólt, úgyhogy a legjobb rádióban most ezek a legjobb műsorvezetők, aztán pedig holnap meg holnap után majd jönnek a többiek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Bagyesz, és örülök, hogy itt vagy, neked pedig jó szórakozást kívánok, és itt meg is érkezett Józsinak az első vicce. Vesz a székely a fiának egy rugós bicskát, reggel látja ám az ember, hogy a gyerek kezén egy karcóra van, és megkérdezi, hogy onnan van ez az aura, te gyerek? Hát cseréltem. És mire cseréltette, gyerek? Hát a rugós bicskára. És amikor apádat ütik a kocsmában, mit csinálsz? Azt mondod, hogy fél nyolc?
1: Oh yes, oh no, oh yes, oh no, oh yes, oh no, oh yes.

Na hát az Edelweiss sem forog túlzottan sokat, legalábbis a Retro Boxban nem, pedig én alapvetően nagyon szeretem. És már is hozok nektek egy másik ilyen kis vicceskés dolgot. Két barátnő beszélget, hát az egyik biztosan Verának hívják, és a következő párbeszéd zajlik le közöttük Timi, ja, a másikat meg pedig Timinek. Tehát Timi és Vera között Vera kezdi a beszédet. Timi, drágám, elhagytam Zolit. Jaj, Vera szívem, de miért? Hát, hogy pumpáljon vért az artériákba. Na hát ez volt a párbeszéd, remélem mindenki ráismert, lessünk rá a Viberre. Bandesz azt írta, hogy ő dolgozik, de veletek könnyebben megy. Nagyon szépen köszönöm, én meg hozom hozzá a retrós, leporolós zenéket. Remélem, hogy ezek is fognak majd segíteni jó sokat neked. Megyünk tovább, Andrea fülel itt, az nagyon-nagyon jó. Örülök, hogyha ezt a fülelést néha egy füleléssel is jelzed. És megérkezett Melinda. Dolgozásból fülel, szép estét és jó adást. Köszönöm szépen, és neked is kívánom, hogy a dolgozás mellett legyen egy kis finom retrobox, a finom retrobox mellett meg kevés munka legyen. Aztán majd meglátjuk, és megérkezett Mazsi. Szia Dreamer, jó adás, sok fület kívánok neked, és kellemes zene hallgatást mindenkinek. Mazsi, köszönöm szépen, hogy megérkeztél, hogy elérkeztél hozzánk. Érezd magad te is nagyon-nagyon jól, és hát... remélem, hogy a többi műsor mellett ebben is találsz majd te is olyan dalokat, amelyek számodra kedvesek lesznek. Haladjunk is tovább! Jaj, erre annyira ellágyultam, mert hogy ilyen zenék is kellenek a retroboxba. Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You, emlékeket ébresztünk.

Nincs valakinek nyálas ez a melódia, van akinek pedig csodálatos. Itt a Super DJ Rádióban és a Retroboxban. És hát azt szerettem volna még elmesélni nektek, hogy hétvégén munka közben, miközben egyébként sajnos lemaradtam, ugye, ha minden igaz, illetve hát remélem, hogy én lemaradtam, és az adás meg volt tartva, szóval Bazsi első bemutatkozó adása meg volt, szóval erről sajnos lemaradtam, de a munkáról nem, amit végeztem, és közben néztem mindenféle ilyen beszélgetéseket, meg hallgattam mindenféle információkat, és hogyha egyébként kíváncsiak vagytok, hogy mire, mit hallgattam, meg mire jutottam, akkor jelezzétek és elmondom. Egyébként megérkezett IT Lajos, halihó, IT Lajos, szuperek, szép napot, szuperek, üdv Dreamer, üdv Lajos, ha minden igaz, akkor Németországba, igaz? Júzsi pedig kinyilvánított, hogy júj, de nyálas, olyan szinten, hogy a monitoromról már csepeg is lefelé, úgyhogy gyorsan, 1, 2, 3, és induljunk is tovább, egy jó kis vétek felvétellel, vétek lenne ezt kihagyni.

Mivel meg nem számolható óriási igény jelentkezett arra, hogy meséljek, hogy mit hallgattam, ezért ezt gyakorlatilag nem is fogom nektek most celebrálni. Azt viszont elmesélem, mikor három lány beszélget, ebből ugye egy hallgat, a többi beszél. A hétvégén elvesztettem a szüzességem, mondja az egyik. Aztán a másik kérdezi, hogy pénzért vagy szerelemből? Szerintem szerelemből. Mondd már, mit kapsz manapság 5000 forintért? Aztán egy jó kis kontraszt a bébisintérektől. Egekbe írt szerelem. Na hát lehet, hogy a lánynál viszont nem az egekbe írták.

Egy perccel fél hét előtt és a Baby Sisters után pedig újabb köszönteni való van, hiszen megérkezett Zsuzsika, avagy Maci lányka. Sziasztok, szép estét mindenkinek! Szia Zsuzsika, nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy, remélem neked is csodálatosan szép a napod, mint amilyen szép napsütéses volt ez a nap, meg néha elborult is. Mindezek ellenére haladjunk tovább, robogjunk, sallalala, hisz milyen jó ez az élet!

nem jöttetek volna rám. És egyben üdvözöltem Zsuzsikát is egy nagyon kis aranyos kis gyíkocskával. Mónika pedig erre azt írta, hogy nekem megvan ez törpikésen is, mármint van jön a sálala? Arra gondolsz a törpikésen? És hát nem csalás, nem ámítás, megérkezett Szabi, méghozzá az, aki Ladából van. Szép hétfő estét minden Retrobox hallgatónak, én pedig szép estét kívánok Szabinak, aki Ladás. És közben azt látom, hogy Andrea énekel sálala, sálala, én pedig hívom az Abba után az 18-t, és Gimme, Gimme.

rajongók már is csápolhattak, főleg ugye, hogy ez nem az ABBA volt, hanem az A-Teens, az az ABBA tinédzserek. Hú, hogy mikor volt ez, valamikor a 2000-es évek elején én úgy satszolnám, de az is biztos, vagy az is lehet, hogy nem. Haladjunk tovább a műsorban, jönnek az üzenetek a Retro Boxban. Ugye Mónika azt írta, hogy megvan neki a Shalala törpikésen. Én meg erre azt mondom, hogy nekem törpikésen ez van meg.

0: nem csak ez van meg a hubikék törpikéktől, hanem sok más is, de a sallalallalá például az nincsen. Mazsitól pedig kaptam az abbának a fotóját, nagyon szépen köszönöm, illetve Andrea is küldte nekem az abba fotóját, de hát természetesen ugye mondtam, hogy nem az abbáról van szó, hihihi, ha-ha-ha, jól becsaptalak benneteket.
1: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

Kalózokból ismerhettük meg a Jazz meg az című együttest, akik ugye a betét dalokat énekelték Gesztivel egyetemben, és aztán a második albumon, ami az Egynek jó címet viseli, pedig megérkezett a Hello Édes hozzátok, ide a Super DJ Rádióban, ahol csak nektek zenélünk. Hát a kedves hallgatóknak a beszélgetős intenzitása ma ugye az őszi időjárásra való tekintettel nagyon lanyha. Semmi baj, én azért minden esetre mindenképpen fogok tovább zenélni itt nektek. Előtte pedig jön az öreg székely fohásza. Édes drága jó Istenem, én nagyon szeretem a feleségemet. Ne engedd, hogy beteg legyen. Inkább legyek én. Ne engedd, hogy szenvedjen. Inkább szenvedjek én, ne engedd, hogy özvegy legyen, inkább legyek én.

Van még Ciggy, ez volt One Way Ticket, és az Abba is. Nagyon szépen köszönöm, hogy meglódultak az írások, így legalább én is tudok csemegézni egy picit nektek. Melindától az érkezett, hogy ő szereti, és ezzel párhuzamosan kaptam is egy jó kis Bonnie MS ilyen kis mozgós képecskét. Aztán Józsi felvázolta, hogy vacsorát készítek, laza steak wok zöldséggel. Csupa finom és egészséges kajcsi. Mazsi is táncol, aminek nagyon örülök, a kis piros masnis hajú kislánnyal. Illetve István is, ne aggódjál, mert itt vagyunk, party time van, és a kék kis ruhás kislány immár Istvánéktól ropja. Na akkor, adjunk neki még egy kis olaszos melódiát, még hozzá El Bano, Romina Power, Feli Csira.

Éppen erről a dalról jutott eszembe, hogy annak idején az olaszok ebben, amikor ez a dal menő volt, hogyan köszöntek egymásnak, amikor találkoztak az utcán? Úgy köszöntek, hogy csecsá! Jó, ezt én találtam ki. És hát azt kell mondanom, hogy Melinda és Mazsi is szeretheti ezt a dalt, hiszen küldtek rá egy, hát kaptam megint csak képecskét Melindától, Mazsitól pedig egy itális pingvin, ami repülőgépen Pingu. Pingu, aki repülőgépen egy olasz zászlót húz maga után, és a szóbeli, illetve írásbeli tájékoztatást is, hogy ő szereti nagyon ezt a dalt. Én is nagyon szeretem ezt a dalt. Szerintem annak idején is nagyon-nagyon szerettem, amikor én gyerek voltam, akkor roptak rá, és akkor volt ez a szólásmondat, hogy csecsá, de már akkor is belemászott a fülünkbe, tudjátok, a sláger, ami belemászik itt a Super DJ rádióban, amikben emlékeket ébresztünk, és utána a könyökünkön jön ki. Na hát én meséltem volna egyébként arról, hogy mi az, amit hallottam, mi az, amit láttam, és mi az, amit felháborodtam, de ezen lendüljünk is talán túl Captain Jacknek a segítségével, és talán rólam is van szó a következő dalban.

Hát a 2000-es évek környékéről szólt, sőt a 90-es évekből Mr. President Up and Way, és hát ez is jött nektek, hozta a Dreamer Mikulás, felbontottuk azt a jó kis foros retroboxot, Mazsinak ez egy kedvenc nótája, és nagyon szívesen hoztam, hiszen többször is szoktam hozni mindenféle zenét sok mindenkinek a kedvére, és jött Istvántól is az üzenet, Székely és a felesége egy szekéren utaznak, egyszer csak nagy vihar támad tőlük, 100 méterre lecsap a villám, a Székely azt mondja, na, én ezt úgy ismerem egyébként, hogy a Székely azt mondja, hogy na, aztán mennek tovább, a villám lecsaptuk 50 méterre, újból megszól a Székely, na, mennek tovább, aztán egyszer csak lecsap a villám, agyon csapja az asszonyt. Azt mondja a Székely, no zé. Úgyhogy köszönöm szépen. És közben a Retrobox csoportban jelezte Nándi is, hogy megérkezett hozzánk, akinek nagy-nagy gratulációm, hogy idejött, és örülök, hogy itt van. És akkor tanúságképpen jöjjön a Cosmixnak a nótája 2026-ban. Vajon szerintük mi lesz 2026-ban?

Lehet, hogy ti már jobban meg tudjátok mondani nekünk, hogy mi vár ránk 2000 után. Hát így 26 évvel 2000 után már egészen jól látjuk azt, hogy mi rajzolódik ki, és egy kicsit erről is szerettem volna veletek beszélgetni azzal kapcsolatban, amit a hétvégén hallottam és tapasztaltam, de hát nincs ezzel semmi különösebb probléma, haladunk tovább, méghozzá Bazsi jelentkezett be. Szia kolléga, jó pörgeted, jó a műsor, most értem haza. Bazsi, örülök neki, hogy megérkeztél, nagyon jó pihenés neked otthon, és elnézést kérem, szombaton dolgoztam, olyan szinten dolgoztam, hogy teljesen lemaradtam a műsorodról. Mesélj már, légy szíves, hogyan sikerült, ha sikerült megtartani. És István is küldött még egy viccet, a székely fiatalember el szeretné a bálba, de nincsen ünneplő cipője, elhatározza, hogy kifényesíti a gumicsizmáját, majd abban megy el táncolni. Így is tesz. Aznap az este a bálban legelőször Annát kéri fel táncolni, tánc közben lenéz és azt mondja: Anna, rajtad kék bugyi van, honnan tudod? Hát ezt tudom. Másodszor a Natasát kéri fel táncolni, tánc közben ismét lenéz és azt mondja: Natasa, rajtad fehér bugyi van, ezt honnan tudod? Tudom. Harmadszor a Nórát kéri fel táncolni, tánc közben lenéz és majd ilyetten fölkapja a fejét: Nóra, rajtad van bugyi? Nincs. Hú, már azt hittem, hogy szétrepett a gumicsizmám. Jaj, én ezt egy kicsikét másképp ismerem, de így sem rossz. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm István a jó kis viccet. Andrea pedig nyilatkozott, hogy velem repül az idő. Hát lehetséges, hogy így van. Ha így van, akkor köszönöm szépen mindenkinek, aki ír. És azt is, annak is nagyon szépen köszönöm, aki akárcsak csendben hallgatja és figyeli a Super DJ Rádiót.

Bonanza, Banzai és a Kalipszó. Hát gondoltátok volna-e, hogy ezt a dalt még ma is meghallgatjuk? 10 perc múlva lesz 7:30, és hát azt mondja, egyrészt megkaptam Bazsinak a műsorát, amit nagyon szépen köszönök, a Retrobox csoportba pedig Nand írta, hogy júj, ez kemény volt, nem, ez volt a kemény, és nem a Tesco-s kifli. Hát ha Tesco-s kifli egyébként friss, akkor egészen ehető. És Melinda, és nem az a Melinda, aki egyébként itt szokott lenni, és most éppen a dolgozóból hallgat, hanem egy másik Melinda érkezett meg hozzánk, és van neki egy férje, akit Janinak hívnak, és küldene neki egy számot, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Együtt dolgozunk, és ő csak pár méterre van arrébb tőlem, remélem még mindig. Hát akkor egyet imádkozzunk neki, de nem a szokásos módon, hanem doktorában segítségével. Sing hallelujah!

0: Sing, alleluia. Jó kis Dr. Alban dala már a lehetett csürdöngölni, és ugye ez a dal Janinak küldetett méghozzá Melindától. Melinda meg is írta, hogy szuperek vagyunk, hát nem is lehet másképpen, hiszen ez a Super DJ Rádió. Csak titeket hallgatunk, mi pedig csak nektek zenélünk. Köszönöm, írta Melinda. És hát Jani is írt nekünk. Köszönöm szépen, és szeretem, és nagyon szépen köszönöm, nagyon szívesen, hiszen értetek vagyunk, nektek zenélünk, mint ahogy Mazsi is betette az ananászfejű Dr. Albant egy gifként nekem. A Viberünk le plusz 3674-595-995, és akkor remélem, Jani és Melinda között nincs a következő beszélgetés, illetve a következő nem is beszélgetés, hanem attitűd. Mi a különbség egy lottózó férfi és egy feleségével vitatkozó férj között? Na, mi a különbség? Nagyon egyszerű, a lottózó férfinak vannak nyerési esélyei.
1: Ez a Super DJ Rádió. Super DJ Rádió. Neked

0: Kinyitjuk a dobozt.
1: Hey, Mr. DJ!
0: Retrobox. Retrobox. A nevében benne van minden, a többit majd meghallod. Retrobox. Dreamer és alkalmanként tettes társai várnak téged.

Nagyon negyedi hangú Váci Eszter és Barry volt itt veletek az Együtt című dallal. Super DJ Rádiót halljátok, emlékeket ébresztünk, és hát 3:48 múlt egy perccel, ugye egészen 8 óráig tart a zenebona és a nóta a Retro Boxban, addig természetesen itt vagyok veletek, és él a Viberünk is, és természetesen akár írhattok is. Viszont a folytatásban jön egy következő kedvenc, Barcode Brothers, és hát ez lesz a Flute, egy igazán jó kis zene, amivel annak idején ilyen jó kis méretes hangfalakat teszteltünk, előfordult, hogy például autóban, aztán néztük, hogy amikor kifele nézünk az ablakon, akkor miért van az, hogy a tárgyak úgy mozognak a zene ütemére? Hát lehet elképzelhető volt, hogy a szemgolyónk rezgett a mély hangoktól.

Ez olyan jó kis katonás. Jó kis menetelős dal. Mondjuk igen feszített kis menetelős. Nem olyan régen volt egy BTS dal, ez a 0000 óra. És hát kaptam az információt, hogy BTS Jiminnek pedig ma van a születésnapja. Hát istenetesen sokáig. Melinda pedig óriási betűkkel jelezte, hogy jó kis zene szól a Barcode Brothers. No, hát akkor, mivel te pedig nem olyan régen tértél haza egy messzi-messzi galaxisból, egy kicsit hozzuk vissza még egy pár pillanat erejéig ezt a jó kis őszülést. Egy igazi, majdnem azt mondtam, hogy török együttes, de valójában nem, mert görög együttes. Török-görög. Már ilyenkor szerintem a Retrobox-ban teljesen mindegy. Na, dinata, dinata.

Két barátnő beszélget. A férjem nem jött haza tegnap este. Biztos szeretője van. Ó, nem kell rögtön a legrosszabbra gondolni. Lehet, hogy csak egy autó ütötte el. És hát Józsi egyből felkapta a szemöldökét, hogy mi? Török? Görög? Há, abszolút nem mindegy, hogy kebab vagy girosz. Bizony, nem mindegy az. Lassan vége felé fordulunk itt a műsoridőnek és a műsornak. Még kettő dal érkezik. Gigi D'Agostino, La Passion, La Passion. Ne tessék Passion félreérteni. Itt a Super DJ-ben kedden legalábbis előre láthatólag 20 és 22 óra között majd Zsolti jön nektek elektronikus zenével. Szerdán pedig Toma Dance Doktor 18 és 20 óra között Trance Dance, és hogyha jól láttam a hirdetésben, akkor egy nemrég tőlünk elment magyar származású dance énekesnővel kapcsolatban lesz majd ott neki pitty pürüttye, úgyhogy hallgassátok majd őt is szeretettel.

0: Á, értem az altató. A szülők mindig jót akarnak. Jó ét. Hédereljük.
1: És be is írta Józsi bár nem a csoportba, hogy Kukori bátya is biztos jön valamikor. Remélem, hogy ez így lesz, már csak azért is, mert hogy beírva nem látom őt, elképzelhető, hogy most olyan héten van, amikor nehéz neki adást készítenie. Remélem, ennek ellenére fogjátok tudni hallani, látni, érezni. Én viszont elbúcsúzom ma estére, hiszen lejárt lassan 8 óra, lejárt az idő. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, aki itt volt a Super DJ Rádióval. Teljesen mindegy, hogy hallgattatok bennünket, vagy éppen írtatok, olvastatok, vagy egyáltalán csak mondjuk a munka mellett zajforrásként itt volt a Super DJ Rádió. Köszönöm nektek, én Szatmári Zoltán Dreamer voltam, és nagyon remélem, hogy jól telik majd az elkövetkezendő időtök, nagyon sokat hallgassátok majd a rádiót. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt, Bandesz, Szabi, Andrea, Balázs, Jani, Melinda, egy másik Melindánk, Józsi, Mazsi, Lajos, István, a Retroboxban Nándi, és ezen kívül nem csak Nándi volt, hanem Zsuzsika. Köszönöm Dreamer a jó zenéket. Sajnálom, hogy a munkaidőm hátralévő részében már nem a 14-et hallgatom. Jó éjszakát mindenkinek. Tehát Nándi, Józsi, és egyébként még az elején, mint hogyha láttam volna Gábort is beköszönni hozzánk, talán no, nem azt a Gábort, de a Gáborunk is itt volt, így van, jól emlékszem, illetve Mónika. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Búcsúzunk egy igazán kis aranyos kis vidám zenével. Aki hallgatta már a Retroboxot, az tudja, hogy Dreamer egyik kedvenc zenéje. A Tubi Tubi dal. Sziasztok, jó éjszakát, jó pihenést, találkozunk egy hét.

Hát szép estét, szuper DJ Rádió, szép estét, szuperek! Este 8, ami azt jelenti, hogy elindul a mai Selection Live itt a Szuper DJ Rádióban. Dreamer volt előttem 2 órában is, köszönjük szépen nekem műsort. Ő szórakoztatott titeket az elmúlt 2 órában. A következő 2 órában pedig jó magam Greg azt fogja itt pörgetni, remélhetőleg a legjobb zenéket, a legszuperebb zenéket itt a szuperen. Tartsatok velem! Élő mix, ahogy szokott lenni, Viber számunk pedig 70-45-95-95. Mindjárt 10 jutom is, és akkor olvasom is, hogy kik vannak jelen. Jó szórakozást mindenkinek a mai szelekcióhoz!

És akkor jönnek a Viberesek és a István. Itt vagyunk, csodálatos szép estet kívánunk neked, kedves Greg, az innen Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből, az is a család, örül neked, hogy újra hallhatunk téged. Már vártunk, jó, hogy itt vagy, köszi. Hát én örülök, hogy itt vagytok szokásosan, ahogy kell, üdv Erdélyben mindenkinek. Üdv is a család. És itt van Putyár Lajos is, csak beköszönt. Szép estét, Gregasz. Szép estét neked is, és kellemezzen hallgatást. És itt van velünk Máté is. Itt vagyok, főni. Várom akkor a muzsikát, amit találta nekem. Hát örülök, hogy itt vagy, és meg lesz az szerintem.

És itt van velünk Nándi is. Szia Gregasz! Jó ad itt sok fület. Üdv mindenkinek, jamaikai Nándi. Hát örülök, hogy itt vagy. Kellemes estét neked is.

És itt van velünk János Balázs is. Szia Greg, azt gondoltam, ha már ráérek, akkor hallgatlak jó műsort. Sziasztok, szuperek, jó zenéküt, Bazsi. Hát örülök, hogy itt vagy, és gyere minél hamarabb majd. Kellemes estét és jó zenélgetés neked is.

Ez itt a Super DJ Redisben a Selection Live. Egészen 10-ig Regasszal élőben, és csak a legszuperebb zenék a legszuperebb hallgatóknak. Vibe számunk pedig 745-95-990. Enjoy the Silence, egy igazi klasszikus. És jöjjön még egy klasszikus, ha már a Máté mondta, hogy jöjjenek a neki szánt zenék. Ez még nem az, de már hasonló lesz. Mondhatni klasszikus ez is a maga értelmében.

igazi rádióbarát felvételek itt a Selection Live-ban az első órában, aztán majd a második órában meglátjuk, hogy hova kötünk ki, hogy lesz ebből Progressive House, Tech House vagy Melodic House.

mini online buli itt a Super Digi Rádióban, így hétfő este 8-tól 10-ig velem Greg Asztal, csak is a legszuperebb zenékkel. Viber számunk pedig +3670 45 95 995. Lady Gaga után pedig jön egy olyan zene, ami nálam mióta megjelent, elég sokat forgott, úgyhogy jön még egyszer, az a bizonyos Morgan Page.

www.superdigiradio.hu. Ez nem más, mint a weblapunk és Viber számunk, plusz 3070 4595 995. Egészen 10 évben írhatok nekem is. Picit belementünk egy ilyen kis fezesebb ütemekbe. Reméljük nem baj. Így a második órában.

Ez még mindig a Super DJ Radiosban a Section Live. Delirium-os a Silence. 20 perc van még hátra a mai adásból is. 20 perc van a mai szelekcióból. Még írattok nekem 70 45 95 995. Szerintem már mindenki tudja ezt betéve.

Közben is ő is tanít nekem, hogy ez lélekjavítóként hat. Nagyon ott van. Hát gondoltam, hogy a végén legyen egy kis utazás. Ilyen szőr felállítós utazás. Még lesz azért két dal.

Közben is, hogy Istán írja nekem, hogy nagyon jó gondolatod, de nekünk az egész nagyon bejött, mint mindig. Hát köszönöm szépen, és örülök, hogy itt voltatok még, de maradjatok még egy szám erejéig.

Ez a Selection Live a Super DJ Rádióban is lassan 10 óra, ami azt jelenti, hogy ez a mai utolsó zenénk. Siken és a Saltwater. Én ezzel a zenével megköszönöm mindenkinek a figyelmet, és örülök, hogy velem voltatok. Mindenkinek további jó zenehallgatást és kellemes estét, aki velünk marad. Ami fontos, és még tudjuk, hogy holnap Zsolti jön hozzátok, reméljük más is beugrik. Figyeljétek a Facebookot, és szerdán ugye jön az Mi Dance doktorunk, ha hazaér. És utána pedig már Balzsi be is iratkozott, úgyhogy érdemes lesz minket hallgatni a héten is. Szóval mindenkinek kellemes estét. Az elmúlt két darabon Gregas játszott nektek itt a Superen. Legközelebb is gyertek.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.
1: Hello Spacebird, this is your operator.
2: Roger, 1201 alarm.
1: Get ready for mission return to paradise.
2: 1201.
1: Okay Spacebird, wait for clearance.
2: Time alarm.
3: We have ignition sequence start.

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. And you love it. You love it. Yeah.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756. A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

genial.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz! Super DJ Rádió, kattanj ránk!

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trend.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.